0: Apám nem hordana szakát, testvérek is lehetnétek, ha én kérlek bennetek ide.
1: Takoj vicaj, liko.